0: 干什么？
1: 不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干！不干